0: quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Die meisten Schlager, die besten Oldies.